Egede Bosna Lebrose Lexada Dabaha. Ikanda La Bosna Legrete Bosna Dabaha. Legrete.